0: Marmor, a Joen Music. Ver, avu van olst.
1: Ej, ér datorága zsige? A mai Air Force tuzse? Tad ér kampanja az ügelkost, takáne gikkel lőve mene jól.
2: Dames en heren, welkom op Dusche Airlines. Fasten your seatbelts and smooth and muggy.